Széna végang és a csandravatmag is Csarantam egy csidra mufárja dóharé Krikvága házam karakutszvanolvanam Mi militánsam gyagrihé mahája Visvakszporantam madrahanátorom karér Fjálójatá kumpuli sámsata focsa Tvárjúrum mápatjadadá lirajá Nákhajrjatá hingarudó mahávisam